Nocsogyó falasze dumere, falasze dumere, falasze dumere. Nocsogyó falasze dumere, falasze dumere, falasze dumere. Nocsogyó falasze dumere, falasze dumere, falasze dumere. Nocsogyó falasze dumere, nocsogyó falasze.